Mane keng kan neye basse Ani lova ne klepise Stai kunom ne okumise